kuta kabonya, pop pop pop pop pop pop nyafe, oh, kuta kabonya, pop pop pop nyafe, kuta kabonya, pop pop pop pop pop nyafe, oh, kuta kabonya, pop pop pop nyafe, oh.